0: Halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdánra éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek 20-adára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőivel együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. A Kossuth Rádió újra mindenkié, ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Yeah.

0: a az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakéta támadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk, már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát a paksi atomerőműben. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a hétfőtől újrainduló nemzeti főadónak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek 20-ára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energialétesítményekre is. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Nem tudom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Derűs időre számíthatunk. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai. Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásolóműhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszincendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ma utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni, a 45 hektáros területet is megnézni, az este aktív állatokat, az érdeklődőknek emellett játékos, ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetést, afrikai táncházat és zsonglőr bemutatót is kínálnak. Ma is napos időre számíthatunk, időnként megélénkülhet a szél. Napközben 26-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ma is napos időre számíthatunk. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lágokat Nevadában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
0: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
3: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket, remélem, hogy jól telt a hosszú hétvége mindenki számára. Visszarázódunk most a hétköznapokban. Augusztus 24-e hétfő van, a Bertalanok, a Jonatánok, az Alízok és az Aliciák a mai ünnepeltjeink. Boldog névnapot kívánok nekik! A Trio FM-en a hétfő reggelben és a Jászság kedvencei szólnak, hozom majd a közlekedési hírcsoklunkat, illetve megnézzük már, mit ír az időjárás előjelzésünk. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is.

Ez a Trio FM Jászberényből kellemes túlnyomóan napos időre számíthatunk, a térségünkben csapadék nélkül. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északi északkeleti szél csak néha élénkülhet meg. A reggeli 15 fok után délutánra 27 fokig melegszik majd a levegő. A folytatásban fokozatos melegedés várható, kedden már 31 fokot mérhetünk, a napsütést pedig délutántól zavarhatják felhők, illetve záporok is kialakulhatnak. Szerdán és csütörtökön visszatér az igazi kánikula, 32-33 fokos csúcsértékekkel, csütörtökön pedig már érnénk déli eszéllel. Kifejezett fronthatás ma nem érvényesül, de a magasban érkező melegebb levegő miatt a melegfront érzékenyeknél fejfájás, illetve vérnyomás ingadozás előfordulhat. 11 és 16 óra között az UV-sugárzás erős lesz, érdemes gondoskodni a bőrvédelméről. Az allergiásoknak fontos hír, hogy a parlagfű pollen szórása erősödik, jelenleg közepes, de a következő napokban egyre több felé elérheti a magas szintet. A csalánfélék szintén közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben. Az előjelzésünk után pedig melyet hallgatjuk, ez az All About The Money.

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-as úton a kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-éig. Szentmártonkától és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szentlőrinckátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakaszokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter.

reggelt kívánok, érkezik a napi horoszkópunk hétfőre. A kostegyűeket ma valaki könnyen sürgetheti, miközben úgy érezhetik, hogy így is túl sok teher nehezedik rájuk. Egy fontos teendő miatt programot is le kellett mondaniuk, amit érdemes nyíltan megbeszélniük a környezetükkel. A bikák egy régóta halogatott hivatalos vagy pénzügyi ügy végére tehetnek most pontot, bár a feladat induláskor nyomasztónak tűnhet, a megoldása után hatalmas megkönnyebbülést fognak érezni. Az ikrek szülöttei ma könnyen találhatják magukat abban a helyzetben, hogy egyszerre többfelé kell figyelniük, és a terveik módosulhatnak. Fontos, hogy ne vállaljanak el automatikusan mindent, így elkerülhetik a esti kimerültséget. A rákoknál a magánélet és a párkapcsolat kerülhet most fókuszba, ha úgy érzik, hogy partnerük nem látja át a terheiket, a védekezés és sértődéseit. A nyugodt beszélgetés segít majd leggyorsabban elsimítani a feszültségeket. Az oroszlánok számára ma kiemelten fontos lesz a jó teljesítmény és az elismerés, amely hamarosan meg is érkezhet. Arra azonban ügyeljenek, hogy nem kell minden egyes szituációban bizonyítaniuk. A szüzek erős késztetést éreznek arra, hogy rendet tegyenek maguk körül, és lezárjanak egy régebbi döntést. A túlzott maximalizmus helyett érdemes szem előtt tartaniuk, valakinek a környezetükben ma csak egy megértő hallgatóságra van szüksége. Nem sokára folytatjuk majd a mérleggel.

Itt a reggeli starter, folytatjuk a hétfői horoszkópot, a mérlegek türelmét ma próbára tehetik a családi kérések és a felgyülemlett kötelezettségek. Nem érdemes olyasmit ígérniük, amit később nehéz megtartani, és a sietetést is jobb elengedniük. A skorpiók olyan új információt kaphatnak, amely egy korábbi álláspontjuk újragondolására készteti őket, a munkai feszültséget igyekezzenek letenni, mielőtt hazatérnek. Annyira soknak egy sürgős feladattal kell kezdeniük a napot, hiába vonzák őket jobban a szabadidős tervek, amint túlesnek a nehezén, egy kellemes meglepetés gyorsan jobb kedve deríti majd őket. A bakok már fokozott felelősségérzettel indulnak neki a feladatoknak, ügyeljenek arra, hogy ne vegyék át mások terheit, de egy fontos helyzetben bátran bizonyítsák meg biztatóságukat. A vízöntők ritmusát egy váratlan feladat vagy hirtelen változás akaszthatja meg, bosszankodás helyett érdemes nyitottnak maradniuk, hiszen az új helyzet végül kedvezően alakulhat. A halak szülötteim a könnyebben átvehetik mások ingerültségét, ha feszültséggel találkoznak, ne vegyék személyeskedésnek, a környezetükben lévők most egyszerűen nehezebben kezelik az időhiányt. Ez volt a hétindító horoszkópunk augusztus 24-én hétfőn, itt a Trio FM-en.

0: Ez a Trio FM Jászberényből már is 8 óra. Labány Judit hozza a legfontosabb információkat, a hétfő reggelünkben pedig egy pink sláger, a Never Gonna Not Dance Again már itt van bekészítve. Ezzel folytatjuk majd a reggeli startert.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
4: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
3: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A Trio FM hírei.
7: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. A MÁV Plus alkalmazás rekordforgalmat ért el a hónap második hetében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
1: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
3: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM jazzbeneimből 8 óra múlt 7 perccel szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon ne feledjük köszönteni a Bertalan nevet viselő ismerőseinket, hiszen ők a névnaposok, a név egyébként görög és latin eredetű jelentése, Ptolemaios fia. A Bertalanok mellett ma ünneplik még névnapjukat, az Albertek, a Detrék, valamint köszöntetjük az Albertinákat és a Bartalokat is. Isten éltesse mindannyiukat, itt a Trion hamarosan a legfrissebb közlekedési híreket hozom, majd megnézzük, mit ír már az esemény naptárunk augusztus 24-ére. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó, Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-os úton a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-éig. Szent Mártonkától és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinckátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakaszokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Szép reggelt kívánok mindenkinek, jön egy kis történelmi visszatekintésünk itt az esemény naptár összeállítás. Nézzük, milyen évforduló kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 24-éhez. 184 évvel ezelőtt 1842-ben ezen a napon helyezte József Nádor a pest-dúrai Széchenyi Lánchíd alapkövét. 1823-ban, azaz 203 éve nyílt meg Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje, ahol a nyitó előadáson Kisfaludy Károly a Tatárok Magyarországon című darab láthatta a közönség. A hazai orvostudomány számára is emlékezetes ez a nap. 1988-ban, 38 évvel ezelőtt született meg a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az első magyar lombik baba. A művészvilág több jeles képviselője is ezen a napon született. 1901-ben Gertler Viktor Kossuth díjas filmrendező, az Állami Áruház alkotója. 1903. augusztus 24-én született Zatureczky Ede kétszeres Kossuth díjas hegedűművész, a Zeneakadémia egykori igazgatója. 1942-ben ezen a napon született Kauren Uhlenbeck, amerikai matematikus, aki első nőként vehette át a legrangosabb matematikai elismerést, az Abel-díjat.
1: Ez a reggeli starter.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Így könnyebb nekivágni a napnak. Reggeli Starter. A mi reggelink.

Ez a reggeli starter napindítónk, nézzük, mire számíthatunk az időjárás tekintetében. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, a gomoly felhőkből csapadék nem várható, az északi északnyugati szél pedig több felé megélénkül. A hűvösebb reggelt követően a délutáni csúcsérték 26 és 32 fok között alakul. Kedden napközben délnyugat felől megnövekszik majd a felhőzet, és késő délutántól helyenként záporok, zivatarok lehetnek, amelyek estére kelet felé vonulnak. A keleti, délkeleti szél feltámad, a hőmérséklet pedig 27 és 33 fok között tetőzik. Szerdán a pára és a felhőzet feloszlása után változóan felhős napos időre számíthatunk, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor, miközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér majd az erős meleg, a kánikula azonban nem lesz tartós, szombaton már visszaesik a hőmérséklet 30 fok köré vagy éppen az alá.

hozok most egy technikai érdekességet, éppen 60 éve 1966. augusztus 24-én mutatta be a General Motors a világ legelső hidrogén üzemanyagcellás járművét, a GM Electrovant. Az Apollo program technológiájára épülő kísérleti furgon igazi technikai kuriózum volt, ám a sorozat gyártásról nagyon messze állt. A járműbe épített rendszer önmagában 1,8 tonnát nyomott, így a hattengelyesnek tervezett mikrobusztól, mindössze két személyes autó lett. A beindítása sem volt egyébként egyszerű, egy-egy menet előtt nagyjából 3 órás biztonsági ellenőrzést kellett elvégezni. A drága nemesfémek, a korlátozott infrastruktúra és a biztonsági kockázatok miatt az Electrovan sosem került közúti forgalomba, zárt pályán viszont elérte a 100 km/h sebességet és a 240 km-es hatótávot. Bár utcai autóként nem vált be, az akkori tapasztalatok ma is meghatározóak, a korszerű hidrogéncellás rendszerek már jóval kisebb helyen elférnek és tiszta alternatívát kínálnak a nehéz gépjárművek, valamint a légi közlekedés számára is.

0: 9 óra már, és folytatjuk a friss hírcsokorral. Az MT hír összefoglalóját követően a reggeli startedben érkezik egy Jonas Brothers felvétel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
3: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet. Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Ma is napos időre számíthatunk, nem kell igényelni, automatikus az iskolai támogatás. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanév kezdést. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Ekközben a Perzsa állam elnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott AI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből gyorsan eltelt ez a négy nap a hosszú hétvége kapcsán, de remélem, hogy mindenkinek jutott ideje a pihenésre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök hogyan töltötték az elmúlt hosszú hétvégét, valahová éppen elutaztak, vagy családi-baráti körben töltötték az időt és így ünnepeltek, esetleg inkább a csendes kikapcsolódást választották. Osszák meg velem élményeiket, vagy küldjenek akár egy fotót is. SMS Viber számunk 30 321 22 77.

0: Ez a Trio FM, a Hiásság rádiója. Egyre több hazai kisüzlet pékség, zöldséges vagy gyorsbüfé kirakatában bukkannak fel a mesterséges intelligenciával készített reklámplakátok, illetve szórólapok. A kisvállalkozások azért fordulnak előszeretettel a képgenerátorokhoz, mert a korábbi órák helyett akár pár perc alatt összerakhatnak egy akciós táblát grafikus bevonása nélkül. A digitális gyorsaság azonban érdekes helyzeteket szül az utcaképen, mivel a programok sablonokból dolgoznak, egy külvárosi kisbolt és egy belvárosi kávézó hirdetései kísértetiesen hasonlítani kezdenek egymásra, miközben a szövegekben olykor vicces vagy bosszantó elírások is maradhatnak. A vendéglátásban pedig a szintetikus művételfotók sokszor inkább elriasztják, mint sem inkább vonzák a vendégeket. Ráadásul a technológia elterjedésével az adatközpontok hatalmas áram- és energiafogyasztása is egyre komolyabb környezeti kérdéseket vet fel. A gépi megoldások ugyan rengeteg időt és pénzt spórolhatnak meg a mindennapi teendőkkel küzdő kisvállalkozóknak, a saját egyedi arculatot és az emberi igényességet mégsem pótolhatják teljesen, hosszabb távon véletően azok a helyek tudnak igazán kitűnni, amelyek a gyors sablonok helyett megtartják a személyes és hiteles megjelenésüket.
1: Trio FM. Trio FM. Mellette szól.

0: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó-Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-as úton a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-ig. Szent Márton-Kátai és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinc-Kátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szelén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakasz szokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Fél tíz múlt 2 perccel, a folytatásban pedig Kisnémetné királyéval foglalja össze, mi minden történt az elmúlt napokban térségünkben, érkeznek a legfontosabb helyi információk itt a Trio FM-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
0: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
4: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén térségünkben. 3 hónap alatt a megyén belül Jászberényben esett a legkevesebb eső. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Túrkevén pedig egy strand területén pusztított a tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a szárazgaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Sokan a jégert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák, tévhit a jégerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a jéger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt 3 hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a 3 havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt 3 hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a 3 havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a 4 egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a jéger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a jéger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a jéger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen Jánoshida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jászberény és Jászárokszállás nyert, Jászfényszaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 3-2, JVSR Rosenberg Tisza-Szent Imre 2-1, Jászfényszaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Daniel F. Gergő, hazai könnyűzené és színházi élet egyik legsokoldalú fiatal előadója. A debreceni születésű művész zenei tehetsége már korán megmutatkozott. Az éneklés mellett gitáron, zongorán, szaxofonon és klarinéton is játszik. Országos ismertséget a tehetségkutatók hozták számára, 2018-ban pedig a Dal című műsorban elnyerte az év felfedezettje díjat. A zenei karrier mellett a Kaposvári Egyetem színművész szakán végzett, szerepel többek között a Déli Nép program társulatában és a Mi kis falunk című sorozatban is. Emellett pedig televíziós műsorvezetőként is rendszeresen láthatják a nézők. Élőben is hallhatjuk egyébként majd őt, itt Velényben szeptember 26-án este ad majd koncertet. Közben itt a Trio FM-en meghallgatjuk a Nem búcsúztam el című dalát.
1: Majd

Ez a Trio FM Jászberényből. Kérdeztem önöktől, hogy hogy telt a hosszú hétvége, érkeztek üzenetek. Péter Jászberényből azt írta, hogy náluk a munka és a pihenés is belefért. Pénteken és szombaton a kertben dolgoztak, kitakarították az udvart, vasárnap viszont már a családdal mentek ki a strandra a gyerekekkel. Egy másik hallgatónk, Kati Jászárokszállásról pedig ezt küldte. Mi szombaton Tiszafüleden jártunk, vasárnap este pedig már itthon főztünk egy jó marha pörköltet bográcsban az unokákkal. István Pusztamonostorról viszont dolgozott, náluk nincsen ünnepnap a műszakban, pénteken és vasárnap is 12 órázott. A ma délőtt viszont már a pihenésé lesz, ezt írta nekünk. Köszönöm szépen a beszámolókat, megírhatják önök is, hogy merre jártak, hogy mivel töltötték az ünnepet. A hosszú hétvégét, SMS Viber számunk 30 301 22 77, közben pedig hallgatjuk a Jássák kedvenceit, George Michael következik.

Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.

0: Kellemes hétfő délelőttöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, itt a 97 héten a legfontosabb információkkal megyünk tovább, kapcsolom az MT hírszolgálatot, aztán Harry Styles hozza a Watermelon Sugar című felvételét még 2019-ből. Rádiózunk együtt továbbra is, a programajánlatokkal készülök a következő órára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
5: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Ma is napos időre számíthatunk, a Paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott: céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. 2 gyermek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte, ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa államelnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott MI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált 4. éve rendezik meg. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt pár perccel folytatjuk tovább a Trio FM hétfő délőttjét, én Pálinkás Zsolt vagyok. Véget ért a nyári szünet, mától azaz augusztus 24-től újra a megszokott nyitvatartási rendszerint várja látogatóit a Jászberényi Városi Könyvtár. A felnőtt részleg polcaira egy teljes adag friss kötet érkezett, a gyermekkönyvtárban pedig megújult és még hangulatosabb tér fogadja a legkisebbeket. A nyáron kiolvasott könyveket visszahoznák, vagy új olvasnivalót keresnének az őszi napokra, mától újra bátran felkereshetik az intézményt, mindenkit sok szeretettel várnak. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, Taylor Swift következik.

0: Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk egy hétvégi programajánlattal. Augusztus 29-én most szombaton rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Berényben. Délután 4 órától egészen estig élőzene tölti meg a várost, közel 20 zenész és zenekar lép majd fel a helyi szabadtéri teraszokon, helyszíneken. Hallatnak majd akusztikus dallamokat, blues-t, örökzöldeket, cigányzenét és rock'n'rollt is. A fellépők a belváros legkülönbözőbb pontjain váltják majd egymást, így egy kellemes séta közben több műfajba is belhallgathatunk. A közönség 5-től 8-ig szavazhat is majd a kedvenc produkciójára, a szavazólapokat a Konserve Park információs sátránál vehetik át, és a fellépőknél adhatják le. Este 8 órakor egy közös örömzenéléssel és énekléssel zárul majd a fesztivál a Hello Berény parkoló melletti területen. Búcsúztassuk együtt a nyarat Jászberény szívében, tehát augusztus 29-én a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is.
1: 97.7 Trio FM.

Ez a Trio FM Jászberényből véradásra várják önöket még egy alkalommal augusztus hónapban, 27-én most csütörtökön Jászfényszarun. A Papkastélyban adhatnak vért a Szabadságút 7 szám alatt, déli 12. Augusztus 27-én most csütörtökön Jászfényszarun a Papkastélyban adhatnak vért a Szabadságút 7 szám alatt, 12 és 17 óra között. A jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, valamint a lakcím és a tajkártyájukat. Minden csepp számít, na tehetik kérem segítsenek. Természetesen szeptemberben is lehetőség nyílik majd a segítségre. A következő hónap időpontjaival hamarosan jelentkezem. Valami!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Járssági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Járssági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: Finomságok hétfőre a Jászberényi étterme kínálatából. A Pipacs étterem várja vendégeit hétfőn kararábé levessel, zöldséglevessel. Készül náluk szecsuáni csirkecsíkok párolt rizssel, mustáros sertésszel, tésztával, őszi barackos csirkemell hasábburgonyával és rántott csirkemell kukoricsa salátával. Rendeltünk az 57 405 510-es telefonszámon. A Sólyomhotel várja vendégeit rongyos levessel, csedáros csirkemellel, tésztával, választató még a húsmentes ajánlatból zöldborsó pörkölt, további főételek közül pedig lencsefőzelék, sertésflekken, dübeli csirkemell, csikós tokány, milánói spagetti sajttal gazdagon, rántott sertésborda és mákos metélt. A Sólyomhotel telefonszáma 57 401 267. Az Aranykanál étterem mai ajánlatában füstölt sonkás bableves, vegyes gyümölcsleves, szezámos csirkemell joghurtos salátával, rizssel, konflex karaj és sajtmártásos szarvacskával. A mai finomságok között szerepel még rántott sajt, rántott cukini rizssel, tartárral, grilles tészta, szamócalekvárral és a vega menüben grill camembert rizssel, áfonyával. Az 57 403 290 és a 0620 470 3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. Magyaros gombaleves, vaníliás megyleves ma a Karaván önkiszolgáló étterem leves választékában. Fogyasztató még náluk rakott húsos brokkoli, majorannás gombás sertésragú főtésztával, rántott karfiol, parmezános csirkemell, rántott sajt, diós és mákos metélt. Rendelés felvétel 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban zöldségleves, rozétészta, pancsettával és parmezánnal, desszert vagy kávé. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Bírs Kávézó és Bistro ajánlata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával, a főételek közül kérhető körömpörkölt főtburgonyával, gombásbrassói, szivárvány pisztránk bulgurral, a tésztán közül kérhető bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki. Rendelés felvétel a Bírs Kávézó és Bistró telefonszámán 0620 240 40 44.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Az iskolakezdés közeletével sok családban felmerül a kérdés, laptopot vagy táblagépet érdemes választani a diáknak a következő tanévre. A hagyományos laptop mellett szól a stabil asztali operációs rendszer, a kényelmes fizikai billentyűzet és a sokoldalú fájlkezelés. A mérnöki, informatikai vagy pénzügyi szakokon használt szoftverek, a komolyabb táblázatok és a több tízezer karakteres dolgozatok megírása szinte megköveteli a hordozható számítógép használatát, hátránya viszont, hogy nehezebb cipelni az ingázás során. A táblagép legnagyobb előnye a kiváló hordozhatóság, a hosszú üzemidő és a digitális tollal történő közvetlen jegyzetelés. Az előadási anyagokra, a digitális tankönyvekre azonnal rá lehet írni vagy rajzolni, ami különösen a jogi, orvosi vagy bölcsészettudományi tanulmányok során jelent nagy segítséget. Ugyanakkor az érintő kijelzős rendszerek fájlkezelése kötöttebb, az irodai programok gyakran korlátozottabbak, a használathoz szükséges toll vagy billentyűzetes tokára pedig könnyen megközelítheti egy középkategóriás laptop költségét. Vásárlás előtt érdemes tehát mérlegelni, hogy a képzés inkább a precíz szoftveres munkát és a hosszú gépelést kívánja meg, vagy a könnyű hordozhatóságot és a gyors, kézírásos jegyzetelést részesíti előnyben.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több millió forintot csaltak ki bűnözők egy jászkunsági szépkorútól. Városi kitüntetéseket adtak át Jászárokszállás

0: Útfelújítások fejeződtek be Jászfényszarún, és emlékművet avattak Jászalsó-Szentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetni. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Ünnepélyes keretek között adták át a jászárokszállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a jászárokszállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a jászárokszállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A jászárokszállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekar a régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó-Szentgyörgy községérdi ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó-Szentgyörgy az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó-Szentgyörgy egykori helyét jelöli. Sor került a községérdi átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszarun, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
1: 11 óra, hamarosan zárjuk a reggeli startert mára, holnap reggel 7 órakor ismét érkezem majd a napindító összeállításunkkal. Most a friss információké, a főszerep, majd itt lesz a Napközben magazinunk. Számítok továbbra is figyelmükre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza, minden, ami kényelem, Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskolakezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: Finomságok hétfőre a Jászberényi éttermek kínálatából. A Pipacs étterem várja vendégeit hétfőn kararábé levessel, zöldséglevessel. Készül náluk szecsuáni csirkecsíkok párolt rizssel, mustáros sertésszel, tésztával, őszi barackos csirkemell hasábburgonyával és rántott csirkemell kukoricsa salátával. Rendeletünk az 57 405 510-es telefonszámon. A Sólyomhotel várja vendégeit rongyos levessel, csedáros csirkemellel, tésztával, választható még a húsmentes ajánlatból zöldborsó pörkölt, további főételek közül pedig lencsefőzelék, sertésflekken, dübeli csirkemell, csikós tokány, milánói spagetti sajttal gazdagon, rántott sertésborda és mákos metélt. A Sólyomhotel telefonszáma 57 401 267. Az Aranykanál étterem mai ajánlatában füstölt sonkás bableves, vegyes gyümölcsleves, szezámos csirkemell joghurtos salátával, rizssel, konflex karaj, sajtmártásos szarvacskával. A mai finomságok között szerepel még rántott sajt, rántott cukini rizssel, tartárral, grilles tészta, szamócalekvárral és a vega menüben grill camembert rizssel, áfonyával. Az 57 403 290 és a 0620 470 3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. Magyaros gombaleves, vaníliás megyleves ma a Karaván önkiszolgáló étterem leves választékában. Fogyasztató még náluk rakott húsos brokkoli, majorannás gombás sertésragú főtésztával, rántott karfiol, parmezános csirkemell, rántott sajt, diós és mákos metélt. Rendelés felvétel 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban zöldségleves, rozétészta pancsettával és parmezánnal, desszert vagy kávé. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Bírs Kávézó és Bistro ajánlata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával, a főételek közül kérhető körömpörkölt főrburgonyával, gombásbrassói, szivárványos pisztránk bulgurral, a tésztán közül kérhető bolonyai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki. Rendelés felvétel a Bírs Kávézó és Bistro telefonszámán 0620 240 40 44.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
9: Ma is napos időre számíthatunk. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentkezésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülő szerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban hárman meghaltak, többen megsebesültek. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa állam elnöke el is ismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd.
4: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
9: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
4: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a Trio FM jazzberényből köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok, ősszel sem maradunk sportrendezmény nélkül. Október 3-án rendezik meg a 8. Jászpénszarói Futófesztivált, amely Marót István emlékelő tiszteleg. A rendezvény központja a Fényszarói Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályt várnak, a legkisebbektől a legtapasztaltabb futókig. A választató távok 300 méter, 600 méter és 1 kilométer, valamint másfél, 2, 4 és 10,5 kilométer. A futóknak elektronikus időmérést biztosítanak, a részvétel pedig teljesen ingyenes, nincs nevezési díj. A részletes információkat és tudnivalókat a jászfényszaru.sportei.hu weboldalon találják, érdemes már most elkezdeni a felkészülést. Itt a Trión pedig szólnak ebben az órában is a kedvencek, ez már a Napközben magazinunk. Jó rádiózást!
1: 97.7 Trió FM, melletted szól!

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trió FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: szerelmem az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Közlekedési információkat hozok a térségből. Jászalsó-Szent György és Tiszasúly között útpályafelújítás zajlik a 32-26-os úton a kezdőszelvény és a 2-es kilométer között. A munkátok miatt mindkét irányban félpályás lezárása és útszűkületre kell számítani augusztus 31-éig. Szent Márton-Kátor és Pusztamonostól összekötő útján a 31-08-as úton Szent Lőrinc-Kátánál kábelépítés miatt forgalomkorlátozás van érvényben a 6-os és a 7-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület nehezíti az áthaladást a hónap végéig. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközmű építés miatt van érvényben útszűkület a 2-es kilométer szelvénynél a jobb oldalon. A munkálatok augusztus 27-én délutánig tartanak. Az érintett útszakaszokon vezessenek fokozott figyelemmel, óvatossággal.
2: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Sokan a Jégert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák tévhit a Jégerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a Jéger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt három hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a három havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt három hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a három havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a négy egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a Jéger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a Jéger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a Jéger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Turkevén pedig egy strand területén pusztított a tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a szárazgaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen János Ida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jászberény és Jászárokszállás nyert, Jászfényszaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 3-2, JVSE Rosenberg Tisza Szent Imre 2-1, Jászfényszaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette szól.
3: Trio FM.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal. Egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta, dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Én szomorúan nagyon szépen köszönöm ma is a megtisztelő figyelmet, ennyi fért be a Trio FM augusztus 24-i délelőtti műsorsávjába, a stafétát pedig Adomi Zsupos Áginak, hiszen 14 órakor startol a délutáni műszak. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Ma már hétfő, túl vagyunk a hosszú hétvégén, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy szüksége lesz a kedves hallgatóknak egy kis munkahelyi pörgetésre, hogy mi hamarabb hazaérhessenek. Ilyenkor hétfőn amúgy is sokkal nehezebb bemenni dolgozni, a délután meg aztán csiga lassan szokott telni. Na de ezen segítek majd, jó? Megnézzük, mikor túl nehéz egy gyerek iskolatáskája. Biztonságosan össze is rakjuk az iskolai uzsitáskáját. Ezekre már azért készülök nagyon, mert hogy egyre rövidebb idő van hátra szeptemberig, lélekben is készülünk, meg elméletben. De utána járunk, hogyan kerülhet élelmiszer moly egy teljesen tiszta konyhába, majd megfejtjük, tényleg léteznek-e a szúnyogmágnes emberek. Az utolsó órában leszámolunk a nyers csirke megmosásával, végül pedig az ajtóhatásról is beszélünk, arról a furcsa pillanatról, amikor átmegyünk egy másik szobába, és rögtön elfelejtjük, hogy miért indultunk oda. 2-től 6-ig itt vagyok, tartsanak velem, neked pedig jó pihenést!
0: Köszönöm szépen, Ági, szép délutánt, jó munkát kívánok neked, hallgatóinktól pedig búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét találkoztatunk, Pálinkás Zsoltot hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
3: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: Finomságok hétfőre a Jászberényi éttermek kínálatából. A Pipacs étterem várja vendégeit hétfőn kararábé levessel, zöldséglevessel. Készül náluk szecsuáni csirkecsíkok párolt rizssel, mustáros sertésszel, tésztával, őszi barackos csirkemell hasábburgonyával és rántott csirkemell kukoricasalátával. Rendeletünk az 57 405 510-es telefonszámon. A Sólyomhotel várja vendégeit rongyos levessel, csedáros csirkemellel, tésztával, választató még a húsmentes ajánlatból zöldborsó pörkölt, további főételek közül pedig lencsefőzelék, sertésflekken, dübeli csirkemell, csikós tokány, milánói spagetti sajta a gazdagon, rántott sertésborda és mákos metélt. A Sólyomhotel telefonszáma 57 401 267. Az Aranykanál étterem mai ajánlatában füstölt sonkás bableves, vegyes gyümölcsleves, szezámos csirkemell joghurtos salátával, rizssel, konfliksz karaj és sajtmártásos szarvacskával. A mai finomságok között szerepel még rántott sajt, rántott cukini rizssel, tartárral, grilles tészta, szamócalekvárral és a vega menüben grill camembert rizssel, áfonyával. Az 57 403 290 és a 0620 470 3733-as számokon érjük el az Aranykanál éttermet. Magyaros gombaleves, vaníliás megyleves ma a Karaván önkiszolgáló étterem leves választékában. Fogyasztató még náluk rakott húsos brokkoli, majrannás gombás sertésragú főtésztával, rántott karfiol, parmezános csirkemell, rántott sajt, diós és mákos metélt. Rendelés felvétel 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban zöldségleves, rozétészta pancsettával és parmezánnal, desszert vagy kávé. A menü gluténmentes alapanyagokból készül, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Bírs Kávézó és Bisztró ajánlata a mai napra csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával, a főételek közül kérhető körömpörkölt főrburgonyával, gombásbrassói, szivárványos pisztránk bulgurral, a tésztán közül kérhető bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki. Rendelés felvétel a Bírs Kávézó és Bisztró telefonszámán 0620 240 40 44.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
9: Ma is napos időre számíthatunk, míg idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Kedvezett az innovációs szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál, a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. A lakosságot nem sokkal negyed hét előtt figyelmeztették. A drón felkutatására F-16-os harci repülőgépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek a Matrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2 erősségű földmozgásban. A Matrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emlékei előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
9: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között adták át a jászárokszállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a jászárokszállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a jászárokszállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A jászárokszállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekara régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó Szentgyörgy községérdi ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó Szentgyörgy az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó Szentgyörgy egykori helyét jelöli. Sor került a községérdi átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetni. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszaron, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
5: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en!
6: Ez volt a reklám!
7: A Trio FM hírei.
8: Ma is napos időre számíthatunk. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Még nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál a Rávamenti településeken és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
7: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
8: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630-302-2493. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
7: Szeptember 12.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén térségünkben. Három hónap alatt a megyén belül Jászberényben esett a legkevesebb eső. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Turkevén pedig egy strand területén pusztított a tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a szárazgaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Sokan a jégert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák tévhit a jégerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a jéger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt három hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a három havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt három hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a három havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a négy egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a jéger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a jéger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a jéger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata Vármegyei Labdarúgó Bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen Jánoshida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jászberény és Jászárokszállás nyert, Jászfényszaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 3-2, JVS Rosenberg Tiszaszent Imre 2-1, Jászfényszaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső, zápor, legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásolóműhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Újabb légtérsértést észleltek Romániában. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Emellett megkezdik a közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Startol a hétfői délutáni műszak, hölgyeim és uraim, augusztus 24-e van, a Bertalanok ünnepelnek. Túl vagyunk a hosszú hétvégén, mindenki fújja ki magát, bizony kezdődik a munka. Köszöntsük a Bertalanokat, jó? Arameus görög és latin eredetű bibliai név jelentése Ptolemaiosz fia. Sok boldog névnapot kívánunk nekik. Az első órában már egy kicsit az iskola kezdésre hangolódunk. Először lemérjük az iskolatáskát, mert egy 30 kilós gyerek hátán meglepően hamar túl nehézzé válhat. Aztán az óra második felében az uzsonnás doboz is előkerül. Kiderül majd, miért nem biztos, hogy egyetlen jégakú elég ahhoz, hogy délig biztonságosan hidegen maradjon benne minden. SMS és Viber elérhetőségünk ma sem változott, 06 30 301 22 77. Én Zsupos Ági vagyok, 14 óra után pedig érkezik Billie Eilish, és a Bad Guy, vele indítjuk a délutánt.

97.7 Trio FM mellettet szól. Telepakoljuk füzetekkel, könyvekkel, kulaccsal, tornacipővel, uzsonnával. Aztán csodálkozunk, hogy az iskolatáska majdnem nehezebb, mint a gyerek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint a hátizsák tömege nem haladhatja meg a gyerek testsúlyának körülbelül 15%-át. Ez egy 30 kilós gyereknél nagyjából 4,5 kiló. Árulkodó jel, ha a táskával előrehajolva jár, fájlalja a hátát vagy a vállát, illetve a pántok mélyen belevágnak. A legnehezebb tárgyak kerüljenek közel a háthoz, és mindkét vállpántot használja, ne félvállon lógjon az egész napi felszerelés. Az iskola kezdés előtt tehát nem csak azt érdemes ellenőrizni, mi kerül a táskába, hanem azt is, hogy mennyit nyom. Éva Max következik, és a Million Dollar Baby.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára érkeznek a friss jársági hírek, utána maradunk az iskolatáskánál, csak átköltözünk az uzsonnás rekeszbe, már csak képletesen. Egy csonkás szendvics vagy joghurt több órát is eltölthet ott, mire sorra kerül, ezért megnézzük, hogyan lehet valóban hidegen tartani az otthonról hozott csomagolt 10 órait. A hírek után Natasha Benningfield következik, és az Unwritten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sporták szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Több millió forintot csaltak ki bűnözők egy jászkunsági szépkorútól. Városi kitüntetéseket adtak át Jászárokszálláson. Útfelújítások fejeződtek be Jászfényszarun, és emlékművet avattak Jászalsó-Szentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetnie. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Ünnepélyes keretek között adták át a Jászárokszállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a Jászárokszállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a Jászárokszállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A Jászárokszállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekar a régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó-Szentgyörgy községérdi ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó-Szentgyörgy az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó-Szentgyörgy egykori helyét jelöli. Sor került a községérdi átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszarun, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jászlóskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Ha reggel 7-kor becsomagoljuk a sajtos sonkás szendvicset, hát délben már 5 órája várja, hogy valaki megegye. Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság az ilyen romlandó ételekhez szigetelt uzsonnatáskát, és nem egy, hanem legalább 2 hidegforrást ajánl. Például 2 jégakút vagy 1 jégakút és egy lefagyasztott palack vizet. Ezeket érdemes a romlandó étel mellé, lehetőleg fölé és alá tenni. A szendvicset akár előző este is elkészíthetjük, és hűtőben tarthatjuk, de az uzsonnástáskát indulás előtt pakoljuk össze. Ha pedig az iskolában van hűtő, hát akkor még egyszerűbb a helyzet. Persze nem az a cél, hogy az uzsi sarkvidéki expedícióra induljon, csak az, hogy ebédig ne melegedjen órákon át. Jöjjön a The Weeknd a Dancing in the Flames!

0: Ez a délutáni műszak.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Zárul az első óránk, ami a mai délutáni műszakot illeti, hétfőn, augusztus 24-én. 3 óra után először egy olyan iskolakezdési tünetről beszélünk, ami könnyen félreérthető. Mi van akkor, ha a gyerekeknek reggelente tényleg fáj a hasa vagy a feje, de hétvégén kutya baja? Nem sokára ez is kiderül, addig viszont mutatom, hogy az óra első részében a hírek után mit hallgatunk meg. Jön majd a Clean Bandit, Zara Larsson közöse és a Symphony.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei, Illatszerek üzletháza, minden, ami kényelem, Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Megvannak a vagyonvédelmi hivatal elnök jelöltjei. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Megvannak a jelöltek a vagyonvédelmi hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a hétfői délutáni műszak augusztus 24-én a Bertalanok névnapján. Először az iskola kezdés előtti szorongást nézzük meg egy olyan oldalról, amelyet könnyű hisztinek vagy kifogásnak minősíteni. Fejfájás, hasfájás vagy rosszul lét formájában is jelentkezhet az aggodalom. Az óra második felében pedig kimegyünk még egy utolsó nyárvégi sütizésre, ahol valószínűleg hivatlan vendégünk is lesz. Ami biztos, hogy jön Taylor Swift és az Opel Light, az elérhetőségünk pedig nem változott. 0630 301 2277.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fáj a hasam, nem akarok iskolába menni. Erre könnyű rávágni, hogy ez csak kifogás, pedig az iskolával kapcsolatos szorongás valódi testi panaszokat is kísérhet. Fejfájás, hasfájás vagy rosszul lét is megjelenhet, főleg iskolai reggeleken, miközben hétvégén akár teljesen megszűnhet. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden hasfájást automatikusan a stresszre kell fogni. Ha visszatérő vagy erős a panasz, orvossal is érdemes egyeztetni. Az iskola kezdés előtti feszültségnél viszont sokszor segít, a bizonytalanságot is csökkentjük. Előre végigjárjuk az útvonalat, megbeszéljük, mi fog történni az első napon, és nem azt kérdezzük meg, hogy ugye nem félsz, hanem azt, hogy mi az, ami most leginkább aggaszt. Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign is érkezik közben, ez a Swalla. Young money, young money.
1: Love in a thousand different flavors.

0: 97.7 Trio FM mellette szól. Fél négy után jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti, számukra a legfontosabb lehet, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is, amit biztosan megígérhetek, hogy a hírek után jövünk majd egy augusztus végi kérdéssel. Tényleg agresszívabbak lettek a darazsak, vagy csak azért érezzük így, mert most már minden limonádénál és süteménynél összefutunk velük. A hírek után a Jonas Brothers és zené lesz, de a No Time to Talk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
5: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
4: Szeptember 12.
6: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Sokan a jégert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák, tévhit a jégerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a jéger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt három hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a három havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt három hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a három havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a négy egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a jéger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a jéger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a jéger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Túrkevén pedig egy strand területén pusztított a tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a szárazgaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykunszolnok vármegyében, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen János Ida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jász Berény és Jászárok szállás nyert, Jászfény Szaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jász Berény Zagyvarékas 3-2, JVSE Rosenberg Tisza Szent Imre 2-1, Jászfény Szaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi a szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól, mintha augusztus végére a darazsak is rájönnének, hogy hol van a büfé. Ez nem teljesen képzelgés. Több darázsfaj felnőtt egyedei cukros táplálékot keresnek nyár végén, és ősszel pedig egyes társas darazsak feltűnően rámenős gyűjtögetőkké válhatnak az emberi ételek körül. Éppen ezért az üdítős doboz különösen rossz csapda. Ivás előtt mindig nézzünk bele, és a kinti ételeket, édességeket érdemes lefedni. A darázs közelít, ne csapkodjunk vadul felé, inkább lassan távolodjunk. A legtöbb darázs ugyanis nem azért érkezik, mert személyes konfliktusa van velünk, ugye ezt nem kell mondanom, sokkal valószínűbb, hogy a süteményünket találta érdekesnek. És mert súlyos rovarméreg allergiánál pedig természetesen mindig legyen kéznél az orvos által előírt sürgősségi gyógyszer. Rick Ainsley következik, és a Together Forever.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak, és természetesen folytatjuk 16 óra után is. Először felnyitunk egy zacskó lisztet, és ha valami mozog benne, hát nem feltétlenül a takarítási szokásainkat kell hibáztatni. Aztán megnézzük, hogyan kerülnek az éléskamrába a molyok és más élelmiszerkártevők. A hírek után a DNC következik majd, és a Cake by the Ocean. Hallgassák csak!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnok mellett. A héten megválasztatják a vagyonvédelmi hivatal vezetőit. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csak nem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 24-e van, hétfő, a Bertalanok névnapja, és már a délutáni műszak harmadik órájában járunk. Jöjjenek, csatlakozzanak és tartsanak velem egészen este 6-ig. Először rendet teszünk az éléskamrában, kiderül, hogy az élelmiszermoly nem feltétlenül azért jelenik meg, mert valaki nem takarított rendszeresen. Akár magával a megvásárolt élelmiszerrel is hazavihetjük. Az óra második felében pedig a szúnyogok ízlését vizsgáljuk meg. A kutatások szerint ugyanis tényleg vannak emberek, akik sokkal vonzóbbak számukra másoknál. Hogy mi alapján választanak, nem sokára elmondom. Előtte viszont jöjjön a Maroon 5 és Lisa közöse, a Priceless.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Kinyitjuk a lisztet, és egy apró rovar repül ki belőle. Az első reakció sokszor az, hogy biztosan koszos a konyha, pedig az élelmiszer kártevők egy részét már a boltban vásárolt csomaggal is hazavihetjük. Lisztben, gabonában, tésztában, magvakban, diófélékben, fűszerekben és akár állateledelben is megtelepedhetnek. A fertőzött terméket találunk, azt dobjuk ki. Majd nézzük át a környező csomagokat is. A polcokat is, főleg a réseket érdemes alaposan kiporszívózni. A porszívó tartalmát pedig rögtön ürítsük ki. A szakértők szerint a vegyszeres fertőtlenítés önmagában nem akadályozza meg a visszatérését. A legjobb védelem inkább a tisztaság és a száraz élelmiszerek jól záródó tárolása. Lou Begának adom át a terepet, mert jön a Mambo No. 5.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára jönnek a legfrissebb jársági információk és hírek, ahogy azt már megszokhatták, méghozzá 4:30 után, utána pedig végre tudományos választ keresünk egy régi nyári nagy vitára. Tényleg van olyan ember, akit a szúnyogok százszor vonzóbbnak találnak valaki másnál? Nem sokára kiderül, a hírek után az NSYNC is következik a Better Place című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetnek Király Éva. Ünnepélyes keretek között adták át a jászárokszállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a jászárokszállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a jászárokszállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A jászárokszállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekara régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó Szent György községért díj ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó Szent György az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó Szent György egykori helyét jelöli. Sor került a községért díj átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetni. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszaron, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jászlacskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM melletted szól. Ha egy esti beszélgetés után 15 szúnyogcsípéssel gazdagabbak vagyunk a mellettünk ülőknél, még nem biztos, hogy csak bal szerencsénk volt. Egy több éven át tartó vizsgálatban hatalmas különbséget találtak az emberek szúnyog vonzó képessége között. A legvonzóbb résztvevő mintája körülbelül 100-szor érdekesebb volt az egyik fajta szúnyognak, mint a legkevésbé vonzói. A kutatók ezt többek között a bőrön található karbonsavak eltérő mennyiségével hozták összefüggésbe, és az egyéni különbségek évekig meglepően stabilak maradtak, vagyis létezhetnek valódi szúnyogmágnesek. Azt viszont ebből még nem tudjuk, hogy egy bizonyos étel vagy házi praktika meg tudná ezt változtatni, ezért a bevált riasztószereket nem érdemes lecserélni internetes csodamódszerekre. Travis McCoy és Bruno Mars következik, jön a Billionaire.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Zárul a harmadik óránk is, 5-től 2 nagyon hétköznapi tévhit jön itt a délutáni műszakban. Először a konyhában derül ki, miért lehet veszélyesebb tisztára mosni a nyers csirkét, mint egyszerűen békén hagyni. A hírek után pedig egy jelenség, amit valószínűleg mindannyian ismerünk. Belépünk egy másik szobába, megállunk, és fogalmunk sincs, hogy miért jöttünk oda. Kiderül, tényleg az ajtó tehet-e róla. Addig pedig mutatom, hogy mit hallgatunk meg a friss hírek után. 17 órát követően Jason Mraz és az I'm Yours. So why won't it take
1: no more, no more. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Elérkeztünk a hétfői délutáni műszak záró etapjához 17 óra után, augusztus 24-én hétfőn. Bízom benne, hogy még velem tartanak hatig. Először megkérdőjelezünk egy olyan konyhai mozdulatot, ami sok családban generációról generációra öröklődik. Tényleg meg kell mosni a nyers csirkét főzés előtt? Fél óra után pedig az emlékezetünkkel kísérletezünk. Miért történik meg olyan gyakran, hogy átmegyünk egyik szobából a másikba, majd ott állunk, csak úgy tanácstalanul, mert elfelejtettük, mit akartunk. Addig is Calvin Harris és Regan Bowman érkezik, megelőzik a témákat a Lovers in the Past Life című dal.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nyers csirke a mosogatóba, egy kis víz rá, aztán jöhet a sütés. Sokan ezt tartják a tisztább megoldásnak. Az élelmiszerbiztonsági szakértők viszont éppen az ellenkezőjét ajánlják. Ne mossuk meg a nyers szárnyast. A vízsugár ugyanis apró cseppekkel baktériumokat juttathat a mosogatóra, a pultra, az eszközökre, vagy akár a közelben lévő másik ételre. Egy USDA vizsgálatban a csirkét megmosó résztvevők 60%-ának mosogatójában találtak baktériumot utána, és még takarítás után is maradt szennyeződés egy részüknél. A biztonságot nem a csapvíz adja, hanem az alapos hőkezelés, a kézmosás, és az, hogy a nyers hús ne érintkezzen készítelekkel. George Michael következik, és az Amazing.

97.7 Trio FM melletted szól. 17:30 után folytatjuk a délutáni műszakot. Elérkezett a pillanat, hogy átadjam a stafétát, mert hogy jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket valóban érdekelheti. Utána pedig kiderül, hogy talán nem is csak szórakozottság, amikor bemegyünk a konyhába, megállunk az ajtó után, és hirtelen semmi elképzelésünk nincs arról, hogy mit akartunk ott. A pszichológiai kutatásoknak még külön neve is van rá, ez az ajtóhatás. Na de majd nem sokára mesélek róla. Előtte mutatom, mit hallgatunk meg a hírek után, jön majd a Lost Frequencies és a The Feeling. In the

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Egymás követték a tűzesetek a hosszú hétvégén térségünkben. 3 hónap alatt a megyén belül Jászberényben esett a legkevesebb eső. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Túrkevén pedig egy strand területén pusztított a tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a szárazgaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Sokan a jégert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák tévhit a jégerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a jéger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt 3 hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a 3 havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt 3 hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a 3 havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a 4 egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a jéger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a jéger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a jéger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen Jánoshida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jászberény és Jászárokszállás nyert, Jászfényszaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 3-2, JVSR Rosenberg Tisza Szent Imre 2-1, Jászfényszaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Bemegyünk a hálószobába valamiért. Megérkezünk, körbenézünk, és feltesszük a kérdést, amit már mindenki feltett egy ilyen helyzetben egyszer, legalább. Miért is jöttem? Kutatók ezt az úgynevezett doorway effect, magyarul ajtó vagy helyszínváltási hatás részeként vizsgálják. Több kísérletben azt találták, hogy amikor az ember átlép egyik helyiségből a másikba, bizonyos friss információk nehezebben előhívhatóvá válhatnak. Az egyik magyarázat szerint az agyunk eseményekre tagolja a világot. Az új helyszín egyfajta határvonal, ezért részben frissíti, mi számít éppen fontosnak. Még az elképzelt ajtón való áthaladásnál is találtak hasonló hatást. Ami nagyon érdekes, nem? Ugyanakkor nem minden későbbi kísérletben jelent meg ugyanolyan erősen, vagyis nem okolhatunk minden feledékenységért egy ártatlan ajtófélfát. Ha legközelebb megtörténik, egy dolgot azért kipróbálhatunk. Menjünk vissza oda, ahol az eredeti gondolat megszületett. Camila Cabello, Young Thug és a Havana következik.

97.7. Trio FM melletted szól. Ezennel véget ért a mai hétfői délutáni műszak augusztus 24-én. Köszönöm, hogy velem tartottak, és hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt néhány órában. Én szerdán jövök majd ismét, a szokott időpontban 2-től este 6-ig, és akkor is nagyon érdekes, hasznos témákat fogunk majd megbeszélni, illetve ami biztos, hogy a legjobb dalok a jászság kedvencei szólnak majd egész nap, hogy megpörgessük a munkaidőt. Maradjanak továbbra is a Trio FM hullámhosszán, vigyázzanak a magukra és egymásra. Florida Robin Tike dala zárja a mai délutáni műszakot. A búcsúdalom az I Don't Like It, I Love It. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig médiaszakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a jászságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trió FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen a államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: and get the party lit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Több millió forintot csaltak ki bűnözők egy jászkunsági szépkorútól. Városi kitüntetéseket adtak át Jászárok szálláson. Útfelújítások fejeződtek be Jászfényszarun, és emlékművet avattak Jászalsó-Szentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetni. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Ünnepélyes keretek között adták át a Jászárok szállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a Jászárok szállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a Jászárok szállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A Jászárok szállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekara régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó-Szentgyörgy községérdi ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó-Szentgyörgy az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó-Szentgyörgy egykori helyét jelöli. Sor került a községérdi átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszarun, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Megbírságolták a debreceni akkumulátorgyárat. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 000 forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. When you

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Sokan a Jaegert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák tévhit a Jaegerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a Jaeger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt 3 hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a 3 havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt 3 hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a 3 havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a 4 egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a Jaeger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a Jaeger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a Jaeger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Túrkevén pedig egy strand területén pusztította tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a szárazgaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata Vármegyei Labdarúgó Bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen János Hida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jászberény és Jászárokszállás nyert, Jászfényszaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 3-2, JVSR Rosenberg Tisza Szent Imre 2-1, Jászfényszaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult kép vizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Ünnepélyes keretek között adták át a jászárokszállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a jászárokszállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a jászárokszállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A jászárokszállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekar a régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó Szent György községérdi ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó Szent György az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó Szent György egykori helyét jelöli. Sor került a községérdi átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetni. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszaron, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyis sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig médiaszakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének 2. napján. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Senki sem bánt. Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén térségünkben. 3 hónap alatt a megyén belül Jászberényben esett a legkevesebb eső. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egymást követték a tűzesetek a hosszú hétvégén a térségben. Szolnokon házakat veszélyeztettek a lángok, Tiszaföldváron egy melléképület gyulladt ki, Túrkevén pedig egy strand területén pusztított a tűz, egy büfének és strand felszerelések tárolására, értékesítésére használt épület gyulladt ki. Vasárnap este Ceglédnél egy jármű égett teljes terjedelmében, a lángok pedig az útmenti szárazfűre is átterjedtek. A legnagyobb riadalmat a szombati szolnoki tűz okozta, ahol hatalmas területen kapott lángra a száraz gaz és az avar. A tűz a szélben nagyon gyorsan terjedt, és közvetlen veszélybe sodorta a környék lakóházait is. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről is érkezett segítség, a lángok megfékezésén több vízsugárral dolgoztak. A katasztrófa védelem figyelmeztet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hiába enyhült valamelyest a hőség, jelentős csapadék továbbra sem érkezett, a talaj és a növényzet pedig továbbra is száraz és tűzveszélyes. A korlátozás idején tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon továbbra is lehet grillezni vagy bográcsozni, de csak fokozott körültekintéssel. Sokan a jégert okolják az aszályért, a szakemberek viszont hangsúlyozzák tévhit a jégerrel kapcsolatban, hogy a rendszer képes a felhők mozgását befolyásolni, és a csapadék mennyiségére nincs hatással. Egy országos felmérésben Jász-Nagykun-Szolnok különösen határozott álláspontot képviselt a jégkár mérséklő rendszer működéséről. A megkérdezett vármegyei gazdálkodók 81%-a a jéger működésének leállítása mellett foglalt állást, ahogy rádiónk is beszámolt róla, és csupán 14,5%-uk támogatta a további üzemeltetést. A döntés nyomán július végén megyénkben is leálltak a generátorok. A csapadék hiány azonban nem enyhült az elmúlt hetekben. A legszárazabb terület Jászberény, ahol az adatok szerint az elmúlt 3 hónap alatt mindössze 26,2 mm csapadék hullott. Augusztus első felében pedig gyakorlatilag alig mértek esőt. Kunmadaras külterületén a 3 havi összeg 44 mm, Tiszafüreden pedig az elmúlt 3 hónapban 54,1 mm csapadékot rögzítettek. A legtöbb esőt a 3 havi adatsor szerint Szolnokon mérték összesen 74,5 mm, ám ennek jelentős része még májusban és júniusban érkezett. A szakemberek szerint a 4 egymástól távol eső vármegyei mérőpont ugyanabba az irányba mutat, a jéger leállítását nem követte csapadékos fordulat megyénkben. Hasonló következtetésre jutott országos adatok alapján a Klímapolitikai Intézet is. A szakmai szervezet közölte, a nyugat és délnyugat Magyarországon, ahol tovább működött a jéger, több helyen 10-20 mm, helyenként ennél több csapadék hullott. Ezzel szemben az ország keleti és északkeleti részén, ahol nem működtek a generátorok, sokfelé szinte egyáltalán nem esett. Az elemzés szerint mindez arra mutat rá, hogy a csapadék területi eloszlását nem a jéger ki- és bekapcsolása, hanem a légköri folyamatok határozzák meg. Híreinkben sport. A nemzeti bajnokságok után megkezdődött a küzdelem sorozata Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában is. Adáskörzetünkből a tavalyihoz képest egy csapattal kevesebb lépett a pályára a hétvégén, hiszen Jánoshida majd csak a harmadosztályban szerepelhet. A nyitó fordulóban Jászberény és Jászárokszállás nyert, Jászfényszaru pedig döntetlent játszott. Eredmények: Jászberény Zagyvarékas 3-2, JVSR Rosenberg Tisza Szent Imre 2-1, Jászfényszaru Tószeg 2-2. Az első és másodosztály pontvadászata a hétvégén kezdődik majd. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Megbírságolták a debreceni akkumulátorgyárat. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Már kézbesítik a postások az iskola kezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a hiány kialakulásában az előző kormány kampánykiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a feltét,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több millió forintot csaltak ki bűnözők egy jászkunsági szépkorútól. Városi kitüntetéseket adtak át jászárok szálláson. Útfelújítások fejeződtek be Jászfényszarun, és emlékművet avattak Jászon Sószentgyörgyön. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egy szolnoki asszonyt a fia nevében hívott fel egy csaló. Azt állította, hogy a fiú balesetet okozott, és hogy ne kerüljön bajba, óvadékot kell fizetni. A csaló arra kérte a nőt, hogy szedjen össze pénzt, tegye táskába, majd az erkélyéről dobja le egy fekete ruhás civil rendőrnek. A sértett hitt a telefonálónak, és a kért módon járt el. A negyedik emeleti erkélyéről két táskát is ledobott, bennük összesen 2,7 millió forinttal. A táskákat egy ismeretlen magához vette, majd távozott. Az asszony ezt követően felhívta a fiát, aki közölte vele, hogy jól van, nem okozott balesetet, és nem kért tőle pénzt. Ekkor vált a nő számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az unokázós csalók a sértettek hozzátartozóinak adják ki magukat, balesetre, bajba kerülésre hivatkoznak, majd sürgetik áldozatukat, hogy minél gyorsabban adjanak át pénzt vagy értéket. Fontos tudnivaló, hogy a rendőrség soha nem kér pénzt. Ünnepélyes keretek között adták át a jászárokszállási városi kitüntetéseket. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, életmű díja közszolgálatért kitüntetést dr. Kovács Pál vehette át, a jászárokszállási egészségügyért kitüntetést Nagy József, a jászárokszállás lakosságáért elismerést Csomor Gáborné kapta, a sportéletért kitüntetést pedig Bobák Ernő. A jászárokszállás közszolgálatáért kitüntetést ketten is megkapták, Gyenes Zsolt és Ördög Sándorné. Szentmisével kezdődött Jászberényben a város Szent István napi ünnepsége. A főtemplom falai között elhangzó szertartás követően a Margit sziget árnyas fái alatt folytatódott a program. A Jászság népi együttes táncos műsorát Szekeres Kamilla és zenekar a régi zenét idéző muzsikája követte. Az ünnepi beszédet Kocsisné Deli Irén, a Terplán iskola tanára mondta, aki szakmája szemszögéből világított rá Szent István szellemi hagyatékára. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságot nem csak tanítani kell, de tanulni is érdemes tőlük, mert csak a generációk közötti összefogás és tisztelet tarthatja meg a nemzetet. Az új kenyeret Gyarmati Valentin atya áldotta meg, majd Mező Istvánné református lelkész mondott igei áldást. A nemzeti szénpántlikával díszített kenyereket a jászsági hagyományőrző egylet tagjai szekték meg, és osztották szét az ünneplő közönség között. Emlékmű avatással, főzőversennyel, szórakoztató műsorokkal és Jászalsó-Szentgyörgy községérdi ünnepélyes átadásával tartotta meg Jászalsó-Szentgyörgy az idei családi napját a Vadasparkban. Sokan látogattak ki a település határában felállított emléktáblához a Telek emlékmű avatására, mely Jászalsó-Szentgyörgy egykori helyét jelöli. Sor került a községérdi átadására, Laclavik Ildikó polgármester elődjének, Szarvák Imrének nyújtotta át a díjat 18 éven át betöltött polgármesteri munkájának elismeréseként. Három utca felújítása fejeződött be a napokban Jászfényszaron, mint Zsámboki Sándor polgármester beszámolt róla. A rekonstrukciós munka érintette a Televízió és a Hangsugárzó utcát, valamint a Szent Család teret. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 72 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Egy karcagi háztulajdonos tett bejelentést a rendőrségre, mert bement a portáljára egy helyi férfi, és a melléképületből bogrács állványt, bográcsot, csákányt, ásót és egy vödört lopott el. A sértett épp a felújítás alatt álló ingatlanhoz tartott, amikor az utcán szembe találkozott egy férfivel, aki olyan tárgyakat cipelt, mint amilyeneket ő a melléképületében tárolt. Kérdőre vonta a tolvajt, aki azonnal beismertetettét. A sértett hívta a rendőröket, akik előállították a férfit és lefoglalták a lopott dolgokat. A 31 éves helyi lakost lopásvédség miatt hallgatták ki. Általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, arrafele nem kizárt, jelentéktelen eső zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet, késő este 16 és 22 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult kép vizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én

0: lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott média törvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult kép vizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Megbírságolták a debreceni akkumulátorgyárat. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a hiány kialakulásában az előző kormány kampánykiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott